Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 1-e hétfő. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeretek a török világból és az anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek.

Római hír összefoglalón következik. USA Irán kereskedelmi sztrájk a béketárgyalások ellenére. Az amerikai központi parancsnokság a CENTCOM közölte, erői a hétvégén iráni célpontokat támadtak meg Gorukban és Kesz szigetén. A hadműveletet az általuk agresszív iráni akcióknak nevezett intézkedésekre, köztük egy amerikai drón korábbi lelövésére adott válaszként írták le. A katonaság megerősítette, a támadásokban egyetlen amerikai személyzet sem sérült meg. Az USA fokozza a deeszkalációs tervet javasolt az izraeli-libanoni konfliktusban. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy olyan tervet javasolt, amely az izraeli és libanoni közötti feszültség fokozatos deeszkalációját, azaz csökkentését célozza. A javaslat azután született, hogy Benjamin Netanyahu csapatokat vezényelt mélyebbre a libanoni területekre. Palesztin csoport követeli az Izrael által elkövetett szisztematikus visszaélések felelősségre vonását. Egy foglyok jogaival foglalkozó szervezet sürgeti Izrael felelősségre vonását a palesztin fogvatartottak ellen elkövetett szisztematikus szexuális erőszak és kínzások miatt. A palesztin foglyok társasága kijelentette, hogy a palesztinok ellen elkövetett izraeli bűncselekmények szükségessé teszik az izraeli tisztviselők felelősségre vonását a nemzetközi bíróságokon. Végezetül Myanmarban robbanás történt vasárnap. A robbanás következtében 59 ember életét vesztette, valamint több mint 70-en megsérültek. A TNLA közölte, a robbanóanyagok a szervezet gazdasági osztályához tartoztak, azonban a tragédia okát még egyelőre nem tudják. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. További hírekért látogassanak el a honlapunkra.

episode pan az Oz Türkmenfilek egyikle kiemelkedő blokkjával, Maktum Klub Pragíró együnk szót. Most következik Dr. Cemil Doğaç İpek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelése a témában. Képes-e egyetlen személy felépíteni nemzetnyelvét és kollektív lelkét egyszerre? A történelem ritkán tanulja annak, hogy egy állam hiányában egy költő pusztán a soraival nemzeti identitást építsen, lecsendesítse a törzsek közötti ontológiai konfliktusokat és közös civilizációs jövőképet teremtsen. Maktum Klub Prági a türkmén-török világ hangja és fohásza sokkal több, mint egy irodalmár, ő egy széthullott nép hanvaiból való újjászületését biztosító szellemi építész és társadalmi lelkismeret. Maktum Klub helye az irodalom történetben nem csak azzal magyarázható, hogy verseket írt, hanem azzal is, hogy egy nyelvet intézményesült kultúrnyelvé emelt. A 18. században Közép-Ázsiában a csaltáj török volt az uralkodó irodalmi nyelv. Bár ő maga elsajátította ezt a hagyományt radikális döntéssel, az ósz törököt, vagyis a türkmén nyelvjárást emelte az irodalmi nyelv szintjére. Ez a lépés ugyanaz a katalizátor és alapító géniusz hatást váltotta ki a türkmén nyelv szempontjából, mint amit Shakespeare jelent az angol irodalomnak. Maktum Klub akkor legfontosabb központjában a buharai kökeltás és a hivai Sétkázi medreszékben végezte tanulmait, az arab, a perzsa és a hatalmas tengerként jellemezhető török nyelv finomságait első tanárától, édesapjától, Devlet Mehmet Azadi-tól tanulta. Azadi közös örök irodalmi nyelven való írása hagyományát Maktum Klub a nép által beszélt élő nyelvre váltott át.

Niv, ne çupan irodan mi balastaş, hanem ilet filozofya. Eso perşu eratatü evalaşt mogant yalantü niv abul omi faydalon bu fakat ameta kültü teştvireye süleyi modger mekeyi fiyatalon törtinü evesti şemyat ezet. Azonban kutatoyu semenniz ve eso firak. Evala soçak alapot nem çok egini gez, hanem a hak az igazság felé, vezető úton megít szofi misztikus hontalanság érzés is. A naksabandi rendhez tartozó magtunkuli személyes fájdalmát a társadalmi ellenálló képesség retorikájává formáltát. Abban az időszakban a türkmén földrajzi térség a karakum sivatók zord körülményei között a víz és a legelő megosztás miatt egymással szembeálló öt nagy törzs könyörtelen küzdelmeinek volt a színtere. Egy olyan korban, amikor a vízszáborok és a törzsi világások belső megosztottságra adtak okot a társadalomban. Magtumkuli a költészetet mint egy politikai manifestumként is békeszerződésként használta. Híres látomása, mi szerint ha öten egy államot szolgálnánk, egy olyan állam projekt, amelyet belsorokkal fontak össze még azelőtt, hogy létezett volna bármilyen politikai tekinti, versei nem csak a művészi élvezet eszközei voltak, hanem jogi döntő bíróként és a társadalmi békülés eszközeként szolgáltak a törzsi üléseken. Ő sokkal inkább egy a társadalmának erkölcs irányt adó prédikátor volt, mint sem egyszerű költő. Magtunkulő a fizikai határokon túlmutató intellektuális művetsége rendelkezett bár Afganisztántól, indéig hatalmas területeket beutazott szívében, Anatólia mindig különleges helyet foglalt el. Versében nyíltan a Szentek óceánjaként jellemezte Anatóliát, és soraiban személyesen fejezte ki az ezenföldek iránti vágyakozását. Bár soha nem járt Anatólia földjén, szellemi világa tekintetében Yunus Emre szófi mélységét lírai előadás módjában pedig Karacaoğlan lendületét emelte be a vers soraiba. Ez a legkézzebb fogható bizonyítéka annak a hatalmas kulturális folytonosságnak és lelki ékerségnek, amelyet Ahmed Yesevi hagyománya teremtett meg a türk világban. Mahtumkulu öröksége a statikus könyvtári tudatosan túl a nép emlékezete archívumában élő organizmus. A Szovjetunió időszakában alkalmazott súlyos cenzúra és egyes versének betiltása ellenére a türkmén török nép megőrizte művét az elméjében, és nemzedékről nemzedékre örökített át azokat. A modern Türkmenisztánban Magtumkulu ma is társadalmi döntőbíró. Ha vita alakul ki, vagy ha gyűlést hívnak össze, az ő egy-egy sorával kezdődik a beszéd, az esküvőkön sem kezdődhet el, az ünnepség az ő versének felolvasása nélkül. Ez a legfrappánsabb példája annak, hogy egy költő évszázadokkal később is mennyire élénken jelen tud maradni egy nemzet mindennapi életében, jogában és örömében. A nagy kékszíró Dzsingisz Aitmatov velős megfogalmazásával éve a 18. század Magtumkuli költészetének évszázada. Magtumkulu prági, egy univerzális géniusz,
Aki amúgy bölcsességét ötvözte a jelen valóságával, és már akkor fel

Volaminek olekkişep, ostatatlan rise ozatom de miota, nem gondolnánk, de az atomot nem a mi korunkban és nem is a közelmúltban fedezték fel. Nem csak napjainkban ismerik az atomot. Az, hogy osztatatlan az ókor filozófiája. Az ókor és a filozófia hit tudósából az első, Thales kezdte a minden lényegét kereső gondolkodást. Thales Miletoszi volt, ami a mai Aydın tartomány neve volt. Thales előtt az ionok abban hittek, hogy mindent az Istenek terveztek meg és irányítanak. Thales o természeti eseményeket azonban nem ember formájú Isteneknek tulajdonította, hanem megfigyelésekkel akarta o valóságot megérteni. Talán ő tette az első lépést a tudományos gondolkodás útján. Tudni akarta, hogy mi mindennek az eredete anyaga és alapja. Nem elégedett meg a mitológiai magyarázatokkal. Megvizsgálta a vizet és a természetre gyakorolt hatását tanulmányozta. A megfigyelés és józan észre hagyatkozó magyarázatok után kihirdette a természetben található minden dolog alapjára vonatkozó elméletét. Mivel Thales nem foglalta írásba gondolatait, az ókor egyik leghitelesebb forrásán Arisztotelészen keresztül ismerhetjük meg azokat. Arisztotelész szerint Thales kutatásai során arra jutott, hogy minden lényege a víz, és minden a vízzel kezdődött. Ma tudjuk, hogy ez a gondolat nem igaz, de Thales mindig az elsőt, a lényeget kereste, ezért őt tekintik a filozófia atyának, és az utána jövök a témát mélyebben megvizsgálva eljutottak az atomig.

Otanes Utani filozof, Şok, Anaximandros eş Anaximenes eş Miletosiyar Voltak. Ök, atör tinelem işmert, elşö filozofiyayı işkola, elşö keyif mişelöyi. İş, mint, gondol hatyag, ök, alapitottag, ozelşö filozofiyayı işkolad, azokori görök filozofiya, elşö központiyat, anugat anatoliyayı militosban. Talis, Anaximandros iş Anaximenes, oz ion işkola niven iş işmert, militisi işkola alapitoi. Mik hanem irdekli o filozofya, akkoriş işmerheti talist, o nevit mişelö matematikayı titer rol. O viz vişgalata utan kielentette, o viz nem halot ayak, hanem iletet ado, Barmiyan format felvenni kipeş, minden hova el yutni kipeş anyag. O viz millet oz ido yaraşt iş oz eget iş vişgalta. O çillagok alapyan valo tayi kozudaşt, o mak neşişiget iş kutatta, körökrül iş sögektöl dolgozot ki el mileteket. Nemçak filozofuş, hanem matematikuş, Çillagaz iş ozelşö viz men mirnök iş volt. Talis utan o militosi işkola maşolik filozofuşa Anaximandros volt. İletirol nem tudunk şokat, de müveyrol vannak işmereteyink, mert talisal ennentit ben iraşba iş foglalta öket. Termiset filozofuş iş kutato volt. Vilemin yiğit mekvigeli şekre alaposta. Vagiş lata tatlan, kibzeletbeli yelen şigek heyet, o termiset lata to artsat niste. Ö iş uyg vilte, hoyo zilet o vizdel kez dödöd. Ekor, minden saras vold, vizalat vold, mait o viz vizda huzodod, iş o sarazulatok kiemelkettek. Az tartotta hoge viz ben kez dödöd ilet o saras földön foytotot. Feltalalta o nap orad, o nap iş hot fogat kozaş o kayıt kutatta. Anaximandrosnak volt mige különlöge şige. Ö o zelşö, aki o vilak tirkip mellet o vilak minden şik model yetişmek probalta elkisiteni. Serinte, o vilak ekoyan hengar alaku meyneksiyle şige nagyob minto magasyaga iş o vilak minden şig központya. Militosi işkola utoşo filozofuşa Anaximenes. Feltiteleste hoge vilak minden şeyk uyg alakult ki hoge lebegö különböző formalkat öltöd. Ö hosta litre ozelemek fogal maval kapçulatoş elşö elmiletet. Ö fogal maslamek elösör onik alapelemnek tartot lebegö viz föld iş tüz fogalmad. O zefesusi herakliatos Ek miletos tol nem mesleli ve varoşban sületet. Ek maşik iyon filozofuş. Azo korban şötit herakliotosnak nevestik mert homayoş fogalmaza şarol volt hireş. Uyk tartotta hoya vilak allando valtoza şban van töle sarmazik umma iş hasnalt hireş mondaş. Nem lip hetün kiitser ugenabba afoyoba. O militosi filozofu şok termiseteşen nem korlatozotnak rayuk. O ziyon işkola utan o militosi leukipos iş demokritos iş mindernek o linye geyt iş eredeti anyagat kutatta. Uyg tartottak hoge oz nig öşelem o lebegö viz föld iş tüz felostato apru risekre. El miletük serint, ozan yak sembel, nem latato apro iş ostatatlan riseç kik böl al.
Ezekne kurdi seçki iknek, azos tatatna yelen tiyeşü, atomus nevet attak. İk leukipos, iş demokritos, oz atomizmuşnak nevezet el milet kidolgozoi. Oz atom işte akserint o vilago minden irzikel hetetlenül kiçi iş oz tatattan risek böl atomok bol al. Oz atomok sama viktelen iş allando mozgaşban vannak. Oz atomizmuş ki tezer ötsazi vel ezelöd uy agat adot o termise tudaman yok hoz. İş mekteremtette o mayı fizika alapyeyit. O zezer

Százas évek végén 1900-as évek elején fedezték fel, hogy az atom nem a legkisebb részecske, hanem atom alatti részecskékből, elektronokból, protonokból és neutronokból áll. A fizika világát újabb kérdés kezdte foglalkoztatni. Vajon ezek az atom alatti részecskék is tovább oszthatók-e? A fizikusok kutatni kezdtek, és kiderült, hogy még a kis proton és neutron sem oszthatatlan. Manapság az atomokról beszélve már a kvarkok és leptonok is, és most a fizikusokat újabb kérdés foglalkoztatja. Vajon tovább oszthatók-e a kvarkok és a leptonok? Van-e náluk kisebb részecske?